0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánunk kedves hallgatóinknak! A mikrofonnál Palágyi Zsófia
2: és Bányi Kriszta köszönti Önöket.
1: Ma este is érdekes témákkal és friss hírekkel várjuk Önöket. Ellátogatunk Lokenhalszba Lékára, ahol megtudhatjuk, hogyan változnak a fagylalt kedvencek, milyen új ízek hódítanak, és mit tesz igazán különlegessé egy kézműves fagyit.
2: Kulturális kalandozásra is invitáljuk Önöket. Ma este mutatják be Puccini Toszka című operáját a Szent Margit bányai kőfejtő, lenyűgöző szabadtéri színpadán. Egy klasszikus történetet ezúttal új látványvilággal és új megközelítéssel láthat a közönség.
1: Szólunk a Muzik Mozaik magyar órájáról is, amely ma 21 órától várja Önöket a Rádió Burgenland műsorán.
2: A sportvilágban pedig ma este eldől, ki lesz Spanyolország ellenfele a világbajnoki döntőben. Argentina és Anglia mérkőzése izgalmas eseménynek ígérkezik.
1: Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! A nyári hőségben kevés dolog tud olyan gyorsan mosolycsalni az arcokra, mint egy jól megválasztott gombóc fagylalt. A klasszikus ízek mellett azonban évről évre új különlegességek jelennek meg. Volt idő, amikor a dubai csokoládé hódított, most pedig akár a macsa is helyet kaphat a fagylalt pultokban. De hogyan változnak az ízlések, melyek az idei kedvencek, és mitől lesz igazán különleges egy kézműves fagylalt? Erről kérdezte Kitzwögerer Veronikát, a Lokenhalszi Lékai der Eismacher egyik vezetőjét, szerkesztő gyakornokunk Bruder Berta.
3: Kézműves fagyi gyárat vezetünk édesapámmal. Közép-Burgenlandban gyártunk most már lassan 14 éve fagyit, és egy franchise rendszert alapítottunk meg, amit most terjesztünk.
4: Láttam az oldalatokon, hogy például a dubai csokis fagyit, azt több ilyen fakaustelénél is áruljátok. Ez a tavalyi nyárnak volt csak egy ilyen nagy szenzációja, vagy idén is még egy ilyen nagy dolog?
3: Egyértelműen sajnos a trend, ahogy jött, úgy el is ment. Én ugye ebben kicsit szkeptikus voltam, mert apa nagyon szereti az új trendeket, ami egy nagyon jó dolog. Én meg inkább visszahúzom, hogy jaj, nem kell. És azért kell, mert kell a média prezenc is nyilván, meg a kundéknak is tök jó, hogy van valami új, van valami szokatlan, megyünk a trenddel. Szóval hálásak vagyunk, hogy megcsináltuk, mert nagyon jót ment ez a dubai fagyi. De még mindig vannak, amelyek ezeket a kúgelokat megrendelik nálunk. A pisztácia fagyi továbbra is mindenkinek a kedvence, de az a Dubai még jobban felnyomta, nem tagadjuk, igen.
4: Idén nyáron esetleg gondolkoztatok valami olyasmiben, vagy valamilyen trend íz volt, ami lehetett volna talán egy fagyi íz, vagy ettől függetlenül van olyan, ami mégis így szokványos, de a fagyi kedvelőknek az örök kedvence?
3: Egy teljesen új dolog, amit lehet, hogy már ki is csúsztam belőle, de szeretném megcsinálni a macsafagyit. Főleg szerintem ez a fővárosban lesz majd még érdekesebb, viszont szerintem az a fiatalabb, aki nálam is fiatalabb generációk, szerintem még, tehát nem a nagyvárosokban is, hanem falvakban is, ahol vannak szalonunk, szerintem ott is ízleni fog, vagy jól fog átmenni ez a macsa téma. És mivel nagyon-nagyon meleg nyarunk van, ezért azt tűnt fel, hogy most inkább a frucht zorték mennek jobban, és ezért a kínálatunkat is gyümölcsfagyival bővítettük. Szóval a gyümölcsös ízek szerintem ebben a hőségben kellemesebbek, tehát hűsítőbb, kellemesebb megenni egy bodzaszorbét, mint egy talán nehezebb csoki fagyit.
4: Neked van esetleg kedvenc fagyi ízed?
3: Van, persze van. Én nagyon szeretem a pisztáciánkat és a kukizunkat, amit amúgy nem annyira szeretek reklámozni, mert kicsit úgy érzem magam, mint egy kisgyerek, hogy azt mondom, hogy csokiskeksz a kedvenc fagyim. Nem nagyon spektakulér, hogy kukiz és a pisztácia a kedvenc fagyim, de magyarót is nagyon szeretem. Én is a team csoki, tehát a team krém vagyok, de nyilván a gyümölcsöt is meg kell kóstolni, hogy jó-e, mert rossz fagyit nem szeretnénk a kezünkből kiadni.
4: Van esetleg olyan kombináció, amit nagyon-nagyon kedvelnek a vendégek, de te mégis azt gondolnád, hogy egy nagyon rossz kombináció?
3: Igen, csoki citrom, nekem ez. De anyukám is ezt teszi, és ezért nem szeretnék senkit megbántani. Szerintem jó, hogyha kiegyensúlyozzák egymást, tehát például egy málnás túrós fagyit, mondjuk tök jó egy mogyoróval, szerintem, tehát jó a krémet a kicsit a gyümölcsös fagyival kombinálni, viszont mértékkel, tehát citrom, csoki, inkább mondjuk eper mogyoró, mondjuk az olyan harmonikusabb, mondjuk így.
1: Egy különleges kulissza, egy örök klasszikus és egy újra gondolt tragikus szerelmi történet. Szerda, azaz ma este mutatják be Giacomo Puccini Tosca című operáját a Szent Margit bányai kőfejtőben.
2: A hatalmi játszmákat, szerelmet és árulást feldolgozó operadráma 11 év után tér vissza a monumentális szabadtéri színpadra. A rendező Tadeusz Strasberger ezúttal barokk látványvilággal, különleges fénydramaturgiával és több mint 270 történelmileg ihletett jelmezzel teremti meg Tosca világát.
1: A klasszikus mű azonban ezúttal egy új értelmezéssel is kiegészül. Tosca híres tragikus befejezése, az angyalvár tetejéről való ugrás más formában jelenik meg a színpadon. Daniel Serafin intendás szerint a cél az volt, hogy a főhős sorsa ne pusztán tragédiaként, hanem egyfajta felemelkedésként jelenjen meg. A produkció augusztus 22-ig várja az opera kedvelőket Szent Margit bányán. Ma este újra magyar daloktól lesz hangos a Rádió Burgenland. 21 órától ugyanis kezdődik a Muzik Mozaik magyar órája. Az adás szerkesztője Sebestyén Áron már várja önöket a stúdióban, és azonnal elárulja, milyen dalokat válogatott össze ma estére.
0: Így van, köszöntök mindenkit. Rövidesen újra magyar hangokat hallhatnak a Rádió Burgenlandon, csak épp zenei formában. Próbáltam egy színes válogatást készíteni önöknek, amelyben így helyet kaptak dalok a 80-as, 2000-es évekből egészen máig. 9 órától érkezem ezzel a válogatással, amiben lesznek olyan előadók, mint Fenyő Miklós,

vagy épp Cserháti Zsuzsa. Kárszonkó. Vagy épp Cserháti Zsuzsa.

0: Futball csemegére készülhetnek a szurkolók. Ma este Atlantában eldől, ki lesz Spanyolország ellenfele a világbajnoki döntőben. A címvédő Argentína Angliával találkozik. Két futball nagyhatalom, amelynek párharcait mindig kiemelt figyelem övezi.
1: A két válogatott rivalizálása évtizedekre nyúlik vissza, a történelmi háttér pedig különleges feszültséget ad az összecsapásoknak. A pályán már korábban is születtek emlékezetes pillanatok, most azonban egyetlen kérdés maradt, ki harcolja ma ki a helyét a fináléba.
0: A mérkőzés ma este 21 órakor kezdődik, a győztes pedig Spanyolországgal találkozik majd tehát vasárnap a világbajnoki trófeáért. Krista, vaj szint! Te nézni fogod a meccset?
1: Megvallom őszintén, ma elgondolkodtam rajta, hogy beszálljak én is ebbe a világbajnokságban nézőként, és lehet, hogy ma este időt fogok rá szakítani, de ami biztos, hogy szombaton a harmadik helyért, illetve vasárnap nyilván az első helyért folyó küzdelmet azt majd nézni fogom. Nálad mi a helyzet?
0: Én nem hiszem, hogy nézni fogom, de azért utólag persze utána járok, mi történt itt ma este, és mindenképpen beszámolunk hallgatóinknak, átbeszéljük a holnapi hírmagazinban, mi történt itt, és mi lesz a folytatás.
1: Így lesz.
0: Időjárás. Ma este és éjszaka főleg Burgenland déli részén még lehet egy-egy zápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen száraz marad az idő, néha kitisztul az ég, aztán újra több felhő érkezhet. Éjszaka is kellemesen enyhe lesz, 15-21 fok körül alakul a hőmérséklet. Mire számíthatunk holnap? Jön egy kis enyhülés?
1: Változékony lesz a nyári időjárásunk holnap. Lesznek naposabb időszakok, de időnként felhők is érkeznek, amelyekből itt-ott zápor vagy zivatar is kialakulhat. A szél többnyire gyenge marad, délután 28-34 fokig melegszik a levegő, és a párás idő miatt még ennél is melegebbnek érezhetjük majd.
0: És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Híreinkkel holnaptól már Bányi Kriszta várja önöket.
1: Így van, és a következő napokban a többi között hallhatnak majd arról, hogy nemrég ért véget egy kéthetes nyári egyetem a diaszpórában élő néptáncosoknak, amelynek volt Ausztriából is résztvevője. De arról is lesz szó, hogy Felsőrben is elindult egy úgynevezett csevegő ösvény, amelyre a környéken élő hölgyeket várják.
0: Köszönjük figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonoknál tehát Palágyi Zsófiát
1: és Bányi Krisztát hallották. Szép estét kívánunk a viszonthallásra!
0: Viszonthallásra!

0: Lassan a végére érünk a Muzik Mozaik magyar órájának. Köszönöm, hogy ma este is velem tartottak. Remélem, akadt a válogatásban olyan dal, amit jó volt újra hallani, és talán olyan is, amit most fedeztek fel maguknak. Én most elköszönök, Sebestyén Áront hallották, további szép estét kívánok Önöknek.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.